Kan cingakan uli jelek. Uli tuh, nah dubo nyen cening meradan truno, nyen cening jani cening.